0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 19-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, időnként csapadékos lesz vidékünk holnap időjárása. Július 3-án ünnepélyes keretek között a horvát és a magyar közélet számos magasrangú tisztségviselőjének jelenlétében adták át a Kórhogyi Általános Iskola új tornatermét. A csaknem három évtizede várt beruházás megvalósulásával Vukovárszerény megye egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája immár minden olyan infrastruktúrális feltétellel rendelkezik, amely egy korszerű oktatási intézmény működéséhez szükséges. A 2,5 millió euró értékű tornaterem teljes egészében a Horvát Köztársaság kormányának támogatásával épült meg. A beruházás a horvátországi magyar kisebbség és a magyarországi horvát kisebbség kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodás, valamint a horvát kormány 2024-2028-as a Magyar Nemzeti Közösséget támogató operatív programja keretében valósult meg. Az 1972-ben épült és 2006-ban teljesen felújított Kórhogyi iskola saját tornateremmel eddig nem rendelkezett. A tornaterem megépítésének igénye már a honvédőháborút követően megfogalmazódott a helyi közösségben. A beruházás előkészítése pedig 2022-ben gyorsult fel Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője kezdeményezésére.
1: Az utóbbi 10 évünkben mi, akik itt Horvátországban, magyarságban gondolkodunk, mindent megtettünk azért, hogy az élet az itt élő közösségnek jobb legyen. Talán a legtöbbet a horvátországi magyar oktatásba fektettünk bele, hiszen kezdtük azzal, hogy Zágrában államtitkárunk van a nemzeti kisebbségi oktatásért. Kezdtük azzal, hogy 2018-ban a Laskói általános iskolás korcsarnokát avattuk, 2019-ben az Eszéki Magyar Iskola Központ diákkollégiumát, és ma 2026-ban a még egyetlen visszamaradt magyar iskolának a sportcsarnokát, tornatermét, a Kórhogyi Általános Iskola tornatermét avattuk. Méghozzá úgy, hogy teljes egészében a horvát kormány finanszírozta két forrásból. Nagyon sok munkánk van bent, ezt úgy mondom, ahogy van, tehát az utóbbi 4 évben nagyon sok álmatlan éjszaka van mögötte. Ennél nagyobb az öröm, most mikor látom, hogy mennyi gyerek van itt Kórhogyon, mennyi kórhogyit érdekelt ez a mai esemény, és főleg azt, hogy egy olyan üzenete, olyan rendkívül erős üzenet van a mai megnyitónak, hiszen olyan rangos vendégeink voltak itt ma, mint miniszterelnök, illetve Magyarország minisztere Tar Zoltán. Én bízom abban, hogy ez az egyértelmű üzenet, amit ma itt Kórhogyon láttunk, amit az utóbbi 10 évben máshol is láthattunk, elég önbizalmat ad a közösségemnek, elég önbizalmat ad a horvátországi magyarnak, hogy igenis értelme van megmaradni Szlavóniában, a Drávaszekben magyarként, elég megmaradni úgy, hogy itt a gyermekeinkkel továbbra is magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, de egy időben lojális és hű állampolgára vagyunk Horvátországban. Örülök nagyon ennek a napnak, bízom abban, hogy a következő időszakban is ilyen és hasonló sikeres projekteket tudunk majd megvalósítani.
0: Az új létesítménye nem csupán a mindennapi testnevelés oktatásának biztosít korszerű körülményeket. A tornaterem helyet adhat iskolai és megyei sportversenyeknek, kulturális rendezvényeknek, közösségi ünnepségeknek és különféle találkozóknak is. Így a település és a térség egyik fontos közösségi központjává válhat, emelte ki Szeszecsán Emma, az iskola igazgatója.
2: Mai napon megnyitottuk ezt a csodát, ezt a tornatermünket, amire hát büszkén vagyok, most nem szerénykedem, büszke vagyok, ugye. Sokat számít ez az ittenieknek és számomra is, már amikor a mandátumom elkezdődött az első, már akkor Robival ugye erről beszéltük és megálmodtuk, és sokat segített nekünk, és tényleg végig itt volt mellettünk. És egyszerűen tényleg ez a tornaterem nem csak a tanórára fog szolgálni, hanem az összes helyi történés központja lesz, úgy vélem, és kicsit fellendíti majd az itteni életet.

0: Ahogy adásunkban már hallhatták, a Nemzetközi Múzeumi Nap alkalmából idén különleges eseménnyel várta a látogatókat a Vinkovcei Városi Múzeum. A rendezvény központi témája a kultúrák közötti kapcsolatok és hídak építése volt, amelyhez méltó módon kapcsolódott egy rendkívüli régészeti lelet bemutatása. A 9.-10. századból származó bronz tükröt 2 évvel ezelőtt találták meg Újla közelében. A lelet konzerválási és tudományos feldolgozási folyamat után került a Vinkovcei Múzeum állandó kiállításába. A leleten található rovásírásos felirat egyedülálló bizonyíték annak, hogy a magyarok már több mint 1000 évvel ezelőtt jelen voltak a vidéken. A szakemberek szerint akár a legrégebbi ismerte magyar nyelvű feliratot hordozó bronztükör is lehet az a tárgy, amelyet most először láthatott a nagy közönség, mondta el dr. Szabó Géza, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum régésze.
1: Régészként nekem az volt a feladatom, hogy próbáljam meghatározni ennek a tárgynak a készítési módját, funkcióját, és ha lehet, akkor a korát. És a rajta lévő ábrázolást esetleg. Igazából ez egy rendkívül érdekes tárgy. Ugye itt kétséges volt az, hogy eredeti, nem eredeti, mikor készülhetett, hogyan készülhetett. Ezért elsősorban arra koncentráltam a mutatások során, hogy milyen anyagból készült, milyen eljárással, és ez kiderült, hogy egy nagyon érdekes eljárással, viasz felfejtéssel készült. Először elkészítettek egy viasz mintát, abba rajzolták bele az ábrázolást, abba rajzolták bele a grafémákat, tehát a rovásjeleket, és olyan módon hőkezelték ezt az egyébként is magas ón- és ólomtartalmú bronz alapanyagot, hogy a hőkezelés során ennek az ötvöző anyagnak a nagy része kiment a felszínre, és ez adott neki egy rendkívül ón-ólomdús bevonatot, amely alkalmas volt arra, hogy felpolírozva tükörként is lehessen használni. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos dolog, hogy ez valójában egy tükör, tükörként használhatták. És innentől kezdve vált igazán még érdekesebbé a dolog, hogyha tükörként használták, akkor a rajta lévő rovásjelek és a rajta lévő ábrázolás hogyan függhet össze a tárgy funkciójával. És hát egy nagyon apró jel, egy vonás adta meg azt, hogy tulajdonképpen mi ennek az ikonográfiai jelentése, ami látható rajta ábrázolás, hiszen a rajta lévő leopárd, amit egyébként nagyon sokan szarvasnak néznek, és vitatkoznak is, hogy ez most szarvas vagy leopárd, de ha megnézzük a lábát, akkor nem patába végződik, hanem mancsba, hosszú farka van, jellegzetesen a leopárdra, a párducra jellemző tartással, illetve a szájában van egy kis vonás. Ez a vonás nagyon fontos, hiszen ezt a bronzkortól kezdve a kaukázusi bronz öveken megtaláljuk egészen a középkori bestiárumok párduc ábrázolásáig, mint a párducnak vagy leopárdnak, ugyanaz egyébként, a leheletének az ábrázolását. Ez a lehelet, tudjuk a keresztény leírásokból, a Bibliából is egyébként, hogy a párducnak a különleges lehelete, amely odavonza a többi állatot, és így ragadja el őket. Ez gyakorlatilag az emberek vagy az állatok megtévesztése, a sátán maga. Na most ilyen módon függ össze a tárgy és a rajta lévő ábrázolás, hogy a tárgy funkciója szerint tükör, gondoljunk csak bele az asszonyi kettősségre, belenéz a tükörbe egy gyönyörű, szép nő, és hát a tükör hátoldalán, mint hogy a háttérben nagyon sokszor ott van, ott leselkedik maga az ördög vagy a

legtöbb magyar népdal, és utána jön egy ellentét már ebben, hogy az erdőszél, ami egy gyönyörű dolog, és a széle viszont ott van a kő, ami már egy akadály, és megjelenik az ördög, és utána pedig jön egy ráolvasásszerű óhaj, hogy a beteg, ez a súlybetegség, egy ilyen gyulladásos betegség volt a középkorban, mai magyar nyelvben már ezt a szót nem használjuk, hogy ez a súlybeteg bár lenne étvágya, és gyógyulna meg. Tehát így a tárgy funkciója és a rajta lévő ábrázolás, a nyelvi szöveg mind egy komplex egységet alkot. Az, hogy mikor készülhetett a tükör, azt pedig onnan lehet tudni, hogy hasonló ábrázolás, ikonográfiai ábrázolás a honfoglaláskori magyar leletek között található. És így vált gyakorlatilag komplexé ez a kutatás, hogy sikerült meghatározni a tárgynak a készítési módját, funkcióját, a feliratának a szövegét, nyelvezetét, és gyakorlatilag a honfoglalása 10-11. Századra datálható korát is. A mai nap én azt gondolom, hogy nem csak a múzeum életében, hanem a magyar művelődés történet szempontjából is egy kivételes pillanat. Hiszen egy olyan új magyar nyelvemléket mutatunk be, amely korábbi, mint a Tihanyi alapítólevél, amely 1055-ben keletkezett, és ugye csak pár helynév, toldalék található benne, tehát igazából egy latin szövegbe beékelt magyar szavakat tartalmazó anyag. Ez viszont, mint egy 200 évvel korábbi, teljes, komplett magyar nyelvű nyelvemlék, ami a magyar művelődés történet szempontjából egy hihetetlen és csodálatosan szép új lelet.

0: Az elmúlt hetekben a kalászosok nagy betakarítása folyt a baranyai földeken. Őszóta több problémával kellett megküzdeniük a gazdáknak. Ilyenek voltak az időjárási viszontagságok, az üzemanyag drágulás és a világpiaci áringadozás. A Várdaróci Benó Allen több mint 500 hektáron gazdálkodik. Családjában generációk óta földet művelnek, de szerinte az agrárpolitikában soha nem látott reformokra lenne szükség, árulta el.
1: Tehát 500 hektáron gazdálkodunk, sörárpa, búza, olajrepce, magas olajsavas, napraforgó és

0: kukoricát termesztünk. Arányosan vannak ezek elosztva, körülbelül 70 hektár serárpánk volt idén, 150-60 hektár búzánk volt, 50 hektár olajrepszénk, egy picit csökkentettünk a napraforgón, abból csak 15 van, és a maradék az meg kukorica.
1: Hogy sikerült az idei év? Milyen év volt? Milyen volt az időjárás? Kedvezette, nem?
0: Ősszel, a tavalyi évtől ugye kezdve számítjuk, mert ugye ősszel vetjük a búzát, árpát, meg az olajrepszét, az nagyon kedvezett az ősz. Hosszú meleg ősz volt, viszonylag száraz, szárazba el tudtuk vetni a gabonákat. Télen volt csapadék, volt hó, ami ritkán jellemző, voltak mínuszok is, ez minden szép és jó volt. Viszont március közepétől azt mondom, hogy április elejéig nem volt egy csepp eső sem, és ez nagyon-nagyon hiányzott nekünk a gabona termesztésnél, mert fejtrágyázás van olyan időszakban, és semmi trágya nem tudott elolvadni, ez nem tudott érvényesülni, és ez nekünk egy termésveszteséget jelentett.
1: Milyen mértékben van ez a termésveszteség?
0: Hát úgy gondolom, hogy egy 20%-ot ez biztos, hogy kihatott a termésre. Jött utána, igaz, jött csapadék utána, ez valamennyire kárpótolta, de ezt visszahozni már nem lehet. És akkor a végén, most 3 héttel ezelőtt volt egy jégkárunk, nekünk körülbelül 80-90 hektár gabonánkat elvert a jég. Ott megint csak 30%-os terméscsökkenés volt, úgyhogy ezeken a földeken körülbelül 4 tonnát termett az árpa is, meg a búza is.
1: Milyen minőségű, hogyan kell ezt elképzelni, hogy milyen besorolású például a te termésed?
0: Hát az én termésem az nem mondhatnám, hogy túl minőségi. Mi inkább azokat a fajtákat választjuk búzából is, ami Magyarországon úgy hívják, hogy javító és malmi, hát nekünk malmi búzánk van, amit mindenhova, minden féknek el lehet adni, és nem kell annyira nagy, szigorú kritériumoknak megfelelni. Úgyhogy nekünk ez könnyebb előállítani, nem olyan jó minőségűek a földek, és könnyebb egy közepes minőségi búzából többet termelni, mint a jó minőségűből.
1: Az árak hogyan alakultak a tavalyihoz képest?
0: Igen, a tavalyi árakhoz képest idén a zsitó azt hiszem, hogy 150 euró per tonnával jött ki a búzánál és az árpánál is úgy szint. Tavaly a búzát 173 euróért adtuk el tonnáját. Idén most még alkodozunk, valamivel 150 fölött fogjuk eladni valószínűleg, de hát a tavalyhoz képest alacsonyabb. Na most, ha azt vesszük, a mitrágya megint csak egy legalább 30-40 euróval tonnánként drágább. Hát az üzemanyagárakon ne beszéljek, mert itt a világban kitör egy kis háború, és egyből felugornak az üzemanyagárak, úgyhogy az is feljebb ment a tavalyhoz képest. Igazából minden befektetésünk egy picit feljebb ment, úgyhogy nem vagyunk megelégedve.
1: Van itt ugye az udvarodban egy nagy siló, egy szárító, nem régóta. Mi célt szolgál ez? Miért jó, hogy van egy ilyened?
0: Hát nekünk ez nagyon-nagyon pozitívum, hogy van, sikerült létrehozni. Egy traktorral kevesebb tudja hazaszállítani az árut, tehát már automatikusan kevesebb üzemanyag kell, kevesebb idő kell, mert régebben 30-40 km távolságra szállítottuk, és ez nekünk nagyon nagy időveszteség volt, lassabban, mint az aratás, sokkal több üzemanyag volt, sokkal több ember kellett a traktorokra, úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy pozitívum. A másik nagyobb pozitívuma az, hogy tudunk kicsit várni az árral. Néha aratás után csak 1-2 hetet kell várni, és már kedvezőbb árat lehet kapni. Otthon betároljuk, 3 hét múlva eladjuk, lehet, hogy csak 1-2 euró per tonna, itt nem kell nagy számokra gondolni, de mégis valami, az is sokat számít.
1: Végeztél a betakarítással?
0: Igen, búza, árpa, olajrepce az adnak vége van. Jelenleg a szalmabálákat hordjuk be a földekről, készülődünk az olajrepce magágy előkészítése, azt azon vagyunk most, kicsit reménykedünk a csapadékban is, mert a kukorica éppen most van a beporzása, ha most egy kicsit nem hűl le a levegő és nem lesz csapadék, akkor megint egy 30%-kal kevesebb kukorica lesz, mint amennyinek kellene lenni, úgyhogy reménykedünk is, hát és utána megyünk nyaralni.
2: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napsütéses, nyáriasan meleg volt vidékünk mai időjárása. A nap második felében helyenkénti kisebb csapadékot jegyeztek. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek. A légnyomás értéke 1012 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses lesz vidékünk holnap időjárása. A felhőzet időnként megerősödhet, ami elvétve új csapadékot hozhat vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel csökken, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 27 Celsius fokot. Július 19-ei adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.